0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. A mai hírekben a nyelveké és a kultúráké lesz a főszerep. Az Európai Nyelvek Napján a többnyelvű Burgenlandról, a Felsőri Gimnázium különleges Street Food Festjéről és Zsótér Iris igazgatónő ORF-es élő interjújáról is hallhatnak. Bemutatjuk Cosmo, azaz Benjamin Gedeon első nagylemezét is. A Halftonban, féltoronyban felnőtt énekes, idén Ausztriát képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, ma pedig már debütáló albumával jelentkezik, és holnap új közösségi tér nyílik Felsőrben. Megnyitja kapuit a Népcsoportok Háza, amely a magyar, a roma és a burgenlandi horvát népcsoportoknak kínál közös otthont. Tartsanak velünk a következő percekben, ez itt az ORF magyar szerkesztőségének esti hírműsora. A többnyelvűség nem csak az iskola falai között, hanem a mindennapokban is természetes része Burgenlandnak. Ezt mutatja Zóbervárti Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium is, ahol a magyar, a horvát és a német nyelv, valamint a hozzájuk kapcsolódó kultúrák egyaránt fontos szerepet kapnak. Az Európai Nyelvek Napjához kapcsolódva ma megrendezték a Street Food Fesztivált, ahol a diákok nem csak a különböző nyelvekkel, hanem az egyes kultúrák ízeivel is találkozhattak. Az iskola igazgatója, Zsótér Iris, ma a Rádió Burgenland élő műsorában, a Málcet Burgenlandban beszélt a többnyelvű mindennapokról, a népcsoportokról és az új tanév kihívásairól.
2: Örülök, hogy alkalmam volt most itt egy kicsit bemutatkozni, az iskolát is bemutatni, és hogy a kisebbségekről egy kicsit beszélni, népcsoportokról, mert persze ugyanúgy a magyar népcsoport, meg a horvát népcsoport is része Burgenlandnak, de az, hogy most külön olyan műsorban kaptunk át helyet, ami nem külön népcsoporti műsor, az meg külön öröm számomra.
3: Szó esett ott is az iskoláról, ugye aminek az igazgatója, ahol ma egy nyelvi reggelin vehettek részt a diákok. Erről milyenek voltak a benyomások?
2: Erre készülnek ám a tanárok is, meg a diákok is közösen. Mindig szeptember 26-a körül, mikor az Európai Nyelvek Napja van, már hagyományos vált nálunk, hogy a tanárok akkor különböző reggelit készítenek, tehát milyen országban, kultúrában mit esznek, isznak, és amikor reggel még elmentem, ott délelőtt még ott voltam a suliban, már fogyasztották is, volt olyan, hogy fish and chips, meg a német tanárok mindenféle a süteményekkel készültek. Magyar tanárnők ma úgy láttam, hogy málna szörp, almalét, raubi szódát hoztak, tehát ilyen különlegességek a különböző országokról, és persze a gyerekek ezt élvezik, hogy nem csak hagyományos tanítás van, hanem az iskolában ez egy külön élmény.
3: És már az iskola ugye lassan egy hónapja elkezdődött már az új tanév. Eddig hogy alakul? Hogy élték meg a gyerekek az iskolának, vagy az új tanévnek az első pár hetét?
2: Igen, elindult az új tanév. Örülök, hogy a magyar osztályokban szép számban vannak a diákjaink megint. Sajnos ebben az évben először fordult elő, hogy az ötödik osztályban nem tudtunk horvát osztályt megnyitni, mert túl kevés volt a jelentkezők száma. De én magam is tanítok az első osztályban is, és azt kell mondanom, az új diákok is, akik jöttek, nagyon kedvesek, nagyon akaratosak, és dolgozni akarnak már, és annyiféle különböző időpontunk van, már mindenféle projektbe bekezdtünk, úgyhogy egy izgalmas tanév áll előttünk.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Ma jelent meg Cosmo, azaz Benjamin Gedeon első nagylemeze, a Liebe träum ich weiter. A 11 dalt tartalmazó album a felnőtté válás útját járja végig, a jövőtől való félelmektől, a nagy álmokon át a szerelmig, az elengedésig, és legfőképpen arról szól, hogy az ember akkor sem mondjon le az álmairól, amikor a valóság néha egészen mást diktál. Kozmó Budapesten született, a burgenlandi Halbtonban, Féltoronyban nőtt fel, idén pedig ő képviselte Ausztriát az Eurovíziós Dalfesztiválon, amelyet Bécsben rendeztek meg. Az énekes ma az ORF Kismartoni stúdiójának vendége volt, ahol kolléganőm Buder Berta beszélgetett vele az új albumról, a dalokról és az elmúlt időszak élményeiről.
3: Ugye májusban volt az Eurovízió. Azóta mivel telt az időd, hogyan élted meg az utáni időszakot?
4: Azóta egyébként sok történt. Most a zenekarommal voltunk support túrán, játszottunk koncerteket Volkshilfe, Pizzeria und Jaws és Out of Ordának. Voltunk egész Ausztriában, és utána meg még készen csináltam az albumomat. Ez az első albumom, ami egyébként már tavaly egyébként olyan 90%-ot már készen csináltam, de most a producerrel, Max Pernerrel készen csináltuk, és azután meg picit mándorolni voltam a hegyekben, Freibergben.
3: Mit lehet tudni az új albumodról? Mikor jelenik meg? Milyen témákat dolgoztál fel? Mikről énekelsz?
4: Az albumomat úgy hívják, hogy Liebe träum ich weiter, és ma jött ki, és egyébként arról szól, hogy érzik egyébként egy fiatal ember ebben a világban, ahol olyan sok mesterséges intelligencia, meg klíma, meg minden történik, és hogy egyébként hogy lehet még most is a célokra fokuszálni, és mindig tovább álmodni. Igen.
3: Magyar nyelven is szoktál dalokat írni, vagy szoktál néha magyarul énekelni?
4: Egyébként csak németül szoktam, de persze nagyon szeretek magyar dalokat is hallgatni. Magyarul írni az nekem túl nehéz, de valamikor szeretnék, akkor is, ha csak nekem, mert szerintem a magyar szókincsben annyira sokkal többet lehet írni, és sokkal több változás van, és az nagyon érdekel engem, igen.
3: Milyen magyar zenéket szeret hallgatni?
4: A Neoton Familia nekem nagyon tetszik, Korda Gyuri, és minden, amit most éppen a nagymamámnál hallgatunk Budapesten.
3: Modern magyar zenét szoktál hallgatni egyébként? Mert például, vagy nem tudom, hogy ismered-e Kólit, vagy egy magyar rapper, és neki is van ilyen Ausztria és Magyarország vonatkozása, mert ő is élt Ausztriában, és ő először angolul kezdett el dalokat írni és alkotni, és aztán angolul annyira nem volt sikeres, és elkezdett magyarul dalokat írni, és magyarul meg most így, nem tudom, koncert után van neki, Budapest parkos koncertje is volt már róla, hallottál esetleg?
4: Még nem hallottam róla, de szerintem az nagyon érdekes lenne, mert persze ez egy egészen más perspektíva, mint a német vagy osztrák zenevilág.
3: Volt egy olyan dolog, amit mondjuk így egy ilyen nagy tanulság lett volna az egész Eurovíziós kalandodból, amit te így magadnak megtanultál, vagy amit így továbbadnál?
4: Megtaláltam egy nagyon-nagyon jó tímet, tényleg egy nagyon jó csoport lettünk, és nagyon jól tudunk egymással bánni és dolgozni, és volt egy másik választás is, szóval lehetett volna egy másik céggel is dolgozni, de én az érzésemre hallgattam, és arra, amit tényleg akartam, és az nagyon sokat segített, szóval ez a Bauchgefühl, ez mindig nagyon jót tesz, és most nagyon sokszor arra gondolok, ha valahol valamit meg kell figyelni. Igen.
1: Holnap, szeptember 26-án délelőtt 11 órakor megnyílik Oberwartban, Felsőrben a Népcsoportok háza. Az új épület tömb a magyar, a roma és a burgenlandi horvát népcsoportoknak ad közös otthont, és egyben új találkozási pontot is jelent a közösségek számára. A nyílt napon az érdeklődők felfedezhetik az új épületet, megismerhetik annak tereit, és betekintést nyerhetnek a három népcsoport kulturális és közösségi életébe. A Népcsoportok háza egy olyan hely szeretne lenni, ahol a különböző hagyományok, nyelvek és népcsoportok nem csak egymás mellett, hanem együtt is jelen vannak. Az új közösségi tér kapui minden érdeklődő előtt nyitva állnak. Holnap, szeptember 26-án, délelőtt 11 órától, felsőrben a Schulgasse 33 szám alatt.
0: Időjárás.
1: Ma este és éjszaka száraz marad az idő, a felhők fokozatosan feloszlanak, az esti órákban időnként kisüt a nap, éjszakára pedig egyre inkább kiderül az ég, hűvös éjszaka várható, a hőmérséklet 4 és 9 fok közé süllyed. Holnap, szombaton, Burgenland egész területén sok napsütésre számíthatunk, a reggeli ködfoltok gyorsan feloszlanak, délután pedig időnként kevés fátyol felhő vonulhat át. A délkeleti, délnyugati irányú szél gyenge, illetve mérsékelt marad, a maihoz képest kissé melegebb lesz, a csúcshőmérséklet 19 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk esténként a hétvégén is. Viszont hallásra!